0: pranayam leads a practitioner towards the ocean of the peace.
1: A pranayam a gyakorlót a béke óceánjához vezeti.
0: Like on the bottom of the ocean is very calm.
1: Mint ahogy az óceán fenekén, mélyén nagyon nagy
0: waves
1: nyugalom van.
0: Are only on the surface.
1: Hullámok csak a felszínen vannak.
0: Similarly, the vrittis of the yogi.
1: Ugyanígy a jogi vrittiei.
0: During the pranayam.
1: Pranayama során.
0: It realizes the very deep peace.
1: Nagyon mély békét tapasztal meg.
0: After that, then comes dharana, the concentration.
1: Ezután következik a dharana, a koncentráció.
0: So pranayam leads us to the peace of the mind.
1: Tehát a pranayam az elme békéjéhez vezet minket.
0: And that means brings to the dharana the concentration.
1: Azaz elvisz minket a dharanáig, a koncentrációig.
0: Concentration means here that you are aware, completely aware of the one thing about which you are thinking or what you would like to achieve, mastery, do, etc.
1: A koncentráció itt azt jelenti, hogy tökéletesen tudatában vagy annak az egy dolognak, amivel foglalkozni akarsz, amire gondolni akarsz, amit el akarsz érni, vagy amit csinálni akarsz.
0: After the pranayam, the concentration begins or becomes like a very peaceful flame of the dipak or the candle flame.
1: A pranayama után a koncentráció olyan békéssé válik, mint egy mécses vagy egy dipak lángja vagy egy gyertyaláng.
0: When the flame is not moving.
1: Amikor a láng nem is mozog.
0: The flame is very peaceful and straight.
1: A láng nagyon békés, nyugodt, egyenes.
0: Like that is the concentration of the practitioner of the pranayam if he or she is doing proper step by step like according to the our the system yoga in daily life.
1: A pranayama gyakorlójának a koncentrációja is ilyen békés, amennyiben szisztematikusan és lépésről lépésre gyakorolja a pranayamot, ahogy a mi jóga mindennapi életben rendszerünkben le van írva.
0: That time when the proper concentration is there.
1: Akkor amikor már megvan a megfelelő koncentráció,
0: then comes the dhyana.
1: Következik a dhyana.
0: Dhyana have many meanings.
1: A dhyánának sok jelentése van.
0: But now dhyana means that you found the object what you would like to know.
1: De a dhyana most azt jelenti, hogy megtaláltad azt a tárgyat, amit szeretnél megismerni.
0: Where you observe it full of the attention.
1: És teljes figyelemmel azt figyeled.
0: Full of the knowledge.
1: Teljes tudásoddal.
0: Yes, what is that?
1: Igen, mi az?
0: That object. So,
1: az a tárgy.
0: In dhyana, one merges into the oneness.
1: Tehát a dhyánában az ember beleolvad az egységbe.
0: There is a symbol in front of you, object in front of you.
1: Előtted van egy szimbólum, egy tárgy előtted van.
0: The flame in front of you.
1: A láng

0: előtted van.
1: Are the Gurudev's photo.
0: Vagy Gurudeva fényképe.
1: Are any goddess.
0: Vagy bármelyik istenségé.
1: Whatever you see for you the highest point.
0: Akit te legmagasabbnak tekintesz.
1: So while concentrating,
0: miközben koncentrálsz,
1: you comes to the dhyana, the meditation.
0: Eljutsz a dhyánába, a meditációba.
1: Now you are merging into the oneness.
0: És most már egyé válsz, egységbe olvadsz vele.
1: That time you get the knowledge.
0: Akkor dhyana. Tudáshoz jutsz, dhyánához.
1: What I want to know.
0: Mi az, amit szeretnék tudni?
1: So to know is the knowledge.
0: Tudni tudást jelent.
1: About what is the object.
0: Hogy miről az a tárgy.
1: And who is yourself.
0: És ki, az pedig te magad vagy.
1: So this means.
0: Ez azt jelenti.
1: This three becomes one.
0: Ez a három egyé válik.
1: The knowledge.
0: A tudás.
1: The knower who want to know.
0: A tudó, aki szeretné azt tudni.
1: An object.
0: És a tárgy.
1: What you want to know.
0: Amit szeretnél tudni.
1: So between object and tehát thyself.
0: A tárgy és te magad között.
1: Is that knowledge the dhyana.
0: Ott van a tudás, a dhyana.
1: And that brings together.
0: És az összehoz.
1: And the time begins the samadhi.
0: És ekkor kezdődik
1: a dhyana, samadhi.
0: Dhyana és samadhi.
1: Yama, niyama, asana, pranayam, pratyahara, dhyana and samadhi.
0: Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dhyana és dharana, dhyana és samadhi.
1: So this is how the pranayam, if you practice very systematically that pranayam,
0: így hát ez a pranayam, hogyha nagyon szisztematikusan gyakorlod azt
1: you
0: a pranayamot,
1: enter every day in samadhi.
0: Akkor minden nap belépsz a samadhiba.
1: And samadhi, the state of the samadhi for our mind that time, and for our intellect, and for our awareness, is something when you are very tired, and you have comfortable bed and the room and air and everything, and you just sleep.
0: És az elménk, az értelmünk számára az a szamádi akkor olyan, mint amikor nagyon fáradtan hazatérünk, és egy nagyon kényelmes szoba, kényelmes ágy vár, amelyben lefekszünk, és csak
1: so alszunk. You enjoy.
0: És nagyon örülünk ennek, élvezzük.
1: What means here enjoy?
0: Mit jelent itt az, hogy élvezzük?
1: The bliss.
0: Az üdv.
1: The bliss
0: az üdvöt.
1: Is beyond the enjoy.
0: Az üdv fölötte van az élvezetben.
1: Where we said enjoy is connected still to the physical body.
0: Ha ezt a szót használjuk, hogy élvezni, az a kifejezés még a fizikai testhez kapcsolódik.
1: And the mental waves.
0: És a mentális hullámainkhoz.
1: What we call the desires.
0: Amiket vágyaknak nevezünk.
1: This is every day's sleep.
0: Ez a mindennapi alvásunk.
1: Certain things brings us happiness for temporary.
0: Bizonyos dolgok ideiglenesen boldogságot okoznak nekünk.
1: You see the sunrise, beautiful.
0: Megnézzük a napfelkeltét, gyönyörű.
1: Suddenly all vrittis, all thoughts goes away. You see beautiful dawn and the sunrise.
0: Hirtelen minden vrittink elmúlik, gyönyörű hajnalt és napfelkeltét látunk.
1: But you can't gaze long.
0: De ezt nem lehet túl sokáig nézni.
1: Or some good food.
0: Vagy egy finom étel.
1: Or walking in good forest.
0: Vagy egy szép erdőben sétálni.
1: Or swimming in good clean water.
0: Vagy egy jó tiszta vízben úszni.
1: Likewise, hasonlóan, there are many things which makes us temporarily happy.
0: Sok minden más is van, ami egy időre boldoggá tesz bennünk.
1: That's not long lasting.
0: De ez nem tart sokáig.
1: But the sleep comes.
0: De amikor jön az alvás.
1: And that gives you the joy of the joy.
0: Az az öröm örömét adja.
1: Nothing is more pleasant than deep sleep.
0: Semmi sem kellemes.

0: Sebb annál, mint a mély alvás.
1: Where this jiva, the soul, the jivatma,
0: ahol ez a jiva, ez a lélek, a jivatma,
1: a perfect peace,
0: tökéletes békére lel.
1: And jiva enjoys.
0: És ez a jiva élvezi azt.
1: Jiva feels very calm.
0: Nagyon nyugodtnak érzi magát.
1: Of the sleep.
0: Az álom nyugalmát érzi.
1: Sleep is very important.
0: Az alvás nagyon fontos.
1: Sleep is now you can compare with your modern instruments.
0: Az alvást összehasonlíthatod a modern berendezésekkel.
1: So-called, let's say, telephone.
0: Mondjuk a telefonnal.
1: Updating.
0: Amely updateli magát.
1: You know.
0: Tudjátok.
1: So you are updating.
0: Tehát te is updateled magad.
1: So similarly, in the deep sleep.
0: Ugyanígy a mély alvásban.
1: All the brain centers.
0: Minden agyközpont.
1: They are checked.
0: Le van ellenőrizve.
1: Updated.
0: Updatelve.
1: Relaxed.
0: Ellazul.
1: And free of the tension.
0: És megszabadul a feszültség.
1: In a deep sleep.
0: A mély álomban.
1: You are free of the tension.
0: Megszabadulsz a feszültségektől.
1: But in the meditation.
0: De a meditációban.
1: Is more than that.
0: Még ennél több is van.
1: So that is called everyday samadhi, nitya samadhi.
0: Ez a mindennapos samadhi, a nitya samadhi.
1: But it doesn't come in 10 minutes pranayam.
0: De ez nem következik be 10 perces pranayam.
1: It doesn't come in 15 minutes concentration.
0: Nem jön 15 perc koncentráció.
1: It doesn't come in 20 minutes longing to have samadhi.
0: Nem jön azután, hogy 20 percig vágyódsz a samadhi után.
1: It will not come.
0: Az úgy nem jön el.
1: Even you do to 5 hours.
0: Még ha 5 órán át csinálod, akkor sem.
1: Don't wait for it.
0: Ne várj rá.
1: Don't expect.
0: Ne várd el.
1: Just be.
0: Csak légy ott.
1: And that automatically these techniques will put you into the samadhi.
0: És automatikusan ezek a technikák elvisznek téged a samadhiba.
1: Where the jivatma is bathing in the divine holy river Ganga.
0: Amikor a jivatma az isteni szent Ganga folyóban fürdik.
1: It is merging into Devprayag with Alaknanda and Bhagirathi.
0: Devprayagnál összeolvad, összefolyik Alaknandával és Bhagirathival.
1: Nagini river.
0: Nagini folyóval.
1: You know, it's something beautiful when from high mountains, from the rocks, the waterfall is there.
0: Az valami gyönyörű, tudjátok, amikor a magas hegyekről, a sziklákról, a vízesés aláhull.
1: There is a waterfall from the clouds.
0: Van egy vízesés a felhőkből.
1: Rain.
0: Az eső.
1: From very high.
0: Nagyon magasról.
1: It never comes waterfall from the earth.
0: A földről sosem jön vízesés.
1: Always come from up to down.
0: Mindig föntről jön lefele.
1: And on the peak of the mountain. Where is coming so much water?
0: A hegycsúcsról hogyan jön annyi víz?
1: And how pure, how clean.
0: És mennyire tiszta?
1: So it comes from up to down.
0: Tehát föntről jön lefele.
1: And that waterfall which fall on the down, it doesn't come again up.
0: És az a víz, ami egyszer már aláhullott, az még egyszer nem fog fölmenni.
1: And this waterfall is for our eyes a joy.
0: És ez a vízesés a szemünk számára örömet
1: jelent. For our body is beautiful.
0: Testünknek is örömet
1: and
0: szerez.
1: Drink that water.
0: It's gyönyörű.
1: Beautiful.
0: És meginni azt a vizet csodálatos.
1: Clean, pure.
0: Tiszta víz.
1: There are the minerals.
0: Vannak benne ásványok.
1: Because it is watching, going through the rocks.
0: Mert a sziklákon szűrődik át.
1: So it is said.
0: Azt mondják.
1: That waterfall means the wisdom.
0: Az a vízesés a bölcsesség.
1: The knowledge.
0: A tudás.
1: The blessing.
0: Az áldás.
1: The grace.
0: A kegyelem.
1: Of the master.
0: A mester kegyelme áldása.
1: To the disciples.
0: Amelyet a tanítványnak ad át.
1: So, always the knowledge comes from up.
0: Tehát a tudás mindig föntről jön.
1: And who is down, they receive.
0: Aki alul

0: van, az pedig megkapja.
1: If you sit up,
0: ha te ülsz fölül,
1: and master is down,
0: a mester pedig alul van,
1: you will be dried up.
0: Akkor ki fogsz száradni.
1: Nothing.
0: Semmit se lesz.
1: So that's why.
0: Ezért.
1: Upanishad.
0: Upanishad.
1: Sit near.
0: Ülj közel.
1: In the feet of the master.
0: A mester lábához.
1: And drink the nectar of the wisdom, the words of Gurudev, Guru Vakya.
0: És idd Gurudev a szavainak, a Guru Vakyának a nektárját.
1: If there is a kusanga,
0: ha kusanga van,
1: then the water is mixed down.
0: Akkor a víz mással keveredik.
1: Impurities, bacteria.
0: Tisztátalannal, baktériumokkal.
1: That can manipulate your brain.
0: És az manipulálhatja.
1: That can make you ill.
0: Agyadat megbetegít.
1: That can lead you to the hospital.
0: Azáltal kórházba juthatsz.
1: And thanks to God, nowadays we have a hospital.
0: Hála Istennek, hogy manapság vannak kórházak.
1: Both place, hospital and the grave, very close.
0: A kórház és a temető közel van egymáshoz.
1: So, a hospital is again treatment.
0: A kórházban kezelést kapunk.
1: And so this hospital is again the satsang.
0: És ez a kórház pedig nem más megint, mint a satsang.
1: All the vrittis again purify.
0: Minden vritti újra megtisztul.
1: Only one thing.
0: Csak egy dolog.
1: That you think pure.
0: Hogy tisztán gondolkozz.
1: You digest all.
0: És emész meg mindent.
1: Give your body work.
0: Adj a testednek munkát.
1: Pranayam.
0: Pranayam.
1: And so the rishis enjoys the pranayam.
0: Tehát a rishik élvezik a pranayamot.
1: And you never knows when through the pranayam your prana goes to the brahmarendra.
0: És sosem tudhatod, hogy pranayama közben a pránád mikor halad át a brahmarendrán.
1: And brahmarendra is our sahasrara chakra.
0: A brahmarendra pedig a sahasrara chakra.
1: That time jivatma is perfect in joy.
0: Akkor a jivatma tökéletes
1: ananda
0: örömben
1: brahmananda
0: állapotban.

0: సో ద ప్రాణాయామ్ ప్యూరిఫైస్ అవర్ బాడీ.
1: Tehát a pranayama megtisztítja a testünket.
0: It purifies entire physical body.
1: Megtisztítja az egész fizikai testet.
0: The blood, the vessels.
1: A vért, a véredényeket.
0: The lungs, the
1: tüdőt, légzőrendszer.
0: Through and through. It is the best service to this body.
1: Áttisztít mindent. Ez a legjobb szolgálat a testünknek.
0: Like you bring your car to the service station.
1: Mint amikor elviszük az autónkat szervizbe.
0: Then this pranayama which supplies enough and best oxygen towards the brain.
1: És ez a pranayama a legjobb minőségű oxigént szállít az
0: It develops concentration.
1: Számára is, és fejleszti a koncentrációt.
0: It develops the happiness in the heart.
1: Növeli az boldogságot a
0: the
1: szívben.
0: Joy in the heart.
1: Az örömöt a szívben.
0: The peace in the heart.
1: A békét a szívben.
0: The pleasant feelings in the heart.
1: A kellemes érzéseket a szívben.
0: And it is oneness.
1: És egység.
0: That time this jiva is proceeding towards the highest level.
1: És ekkor a jiva tovább halad a legmagasabb szint felé.
0: So every day when you experience the samadhi,
1: tehát minden nap, ha átéled a samadhit,
0: you see the light,
1: akkor látod a fényt.
0: You have feeling of achieving something.
1: Úgy érzed, hogy elérsz valamit.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: You are developing.
1: Fejlődsz.
0: Towards the highest consciousness.
1: A legmagasabb rendű tudat.
0: And there is one thing. The dhara, the waterfall.
1: És aztán van ott valami.
0: Which is connecting with the nectar.
1: A vízesés, amely a nektárhoz kapcsolódik.
0: And that means the mantra. It is the mantra.
1: A mantra, ez a mantrát jelenti.
0: So, if you stop the mantra,
1: ha abba hagyod a mantrát,
0: the waterfall is finished.
1: Akkor véget ér a vízesés.
0: You see only dry rock.
1: Csak a száraz szikla marad.
0: You can't get anything.
1: Abból nem kaphatsz semmit.
0: So mantra which will lead us to the samadhi.
1: És a mantra, amely elvezet minket a
0: samadhihoz. And it will lead us back to the normal life.
1: És visszavezet minket a normál életbe.
0: So this is called the sabija samadhi.
1: Ez a sabija samadhi.
0: Sabija samadhi and nirbija samadhi.
1: Sabija samadhi és nirbija samadhi.
0: Sabija samadhi means still we have this vritti and we know where I am, who am I.
1: Sabija samadhi azt jelenti, hogy még megvan az a vritti, hogy tudom, hogy itt vagyok és ki vagyok én.
0: Because we are still alive.
1: Mivel még életben vagyunk.
0: And of course we would like to be alive.
1: És persze életben is szeretnénk maradni.
0: We don't want to die.
1: Nem akarunk meghalni.
0: You know, great rishis.
1: A nagy rishik.
0: Ages and ages they are still living.
1: Korszakokon és korszakokon át még mindig élnek.
0: Though their body is completely purified.
1: Bár a testük tökéletesen megvan tisztítva.
0: It is transparent.
1: Áttetsző.
0: The whole body is transparent.
1: Az egész testük áttetsző.
0: So that is pranayama.
1: Az a pranayama.
0: Meditation.
1: A meditáció.
0: Asanas is just warming our body.
1: Az asana csak fölmelegíti a testünket.
0: And giving good massage to the body.
1: És megfelelő masszázsban részesíti
0: that you can sit long peacefully.
1: Hogy képesek legyünk sokáig békésen ülni.
0: Of course, our body is very important.
1: Persze a testünk az nagyon fontos.
0: Without body, nothing we will achieve.
1: Test nélkül semmit sem érhetnénk el.
0: Without body, we are nothing.
1: Test nélkül nem vagyunk semmik.
0: That's why God brought us into this body.
1: Ezért hozott minket Isten ebbe a testbe.
0: Where five tattvas.
1: Ahol az öt tattva,
0: five elements,
1: az öt elem,
0: space, air,
1: A tér, a levegő,
0: fire,
1: a tűz,
0: water,
1: a víz,
0: and earth,
1: és a föld.
0: All connecting into our body.
1: Mind kapcsolódik a testünkhöz.
0: And all these five elements.
1: Mindez az öt elem.
0: Gives us comfort.
1: Kényelemben részesít minket.
0: Balance.
1: Egyensúlyt ad.
0: So the jivatma feels one with the divine atma.
1: Hogy a jivatma egynek érezheti magát.
0: That time you can feel and realize the Gurudev, what is the Guru Kripa and what is Guru Tatva.
1: Az isteni atmával, és akkor érezheted, hogy ki Gurudev, mi a Guru Tatva, és mi a Guru Kripa.
0: Only those who have Guru.
1: Csak azok, akiknek van gurujuk.
0: And who realize the Guru.
1: És fölismerik gurujukat.
0: The devotion to the Guru.
1: Odaadással vannak a guru iránt.
0: Confidence to the guru.
1: Bizalommal vannak iránta.
0: This who is leading you 24 hours.
1: Aki vezet téged 24 órán keresztül.
0: And when you see the Gurudev.
1: És amikor látod Gurudevát.
0: Your jivatma is singing.
1: A jivatmád dalol.
0: Is blossoming.
1: Kivirágzik.
0: Is happy.
1: Boldog.
0: Glorious.
1: Dicsőség.
0: All fears is gone.
1: Minden félelem eltűnt.

0: So when you sing this,
1: amikor látod ezt,
0: that time all vritti is gone.
1: Akkor minden vritti eltűnt.
0: That time all thoughts gone.
1: Minden gondolat elmúlt.
0: You are in that atma.
1: Az átmában vagy, abban az
0: so,
1: átmában.
0: So, atma is param atma.
1: Tehát az átma paramatma.
0: And that paramatma is atma of every charachar, means in every entity.
1: És az az átma, az a paramatma minden characharban, minden élőlényben.
0: And benne. Realize this.
1: Ezt fölismerni.
0: Is the samadhi.
1: A samadhi.
0: Realize this is a liberation.
1: Ennek felismerése a felszabadulás.
0: Realize this is atmagyana.
1: Ennek felismerése az átmagyana.
0: Realize this is the brahmagyana.
1: Ezt felismerni a brahmagyana.
0: So pranayam.
1: Tehát pranayam.
0: That kind of pranayam.
1: Az a fajta pranayam.
0: You should go through this whole course of the pranayam.
1: A pranayama egész kurzusán végig kell haladnod.
0: According to our yoga in daily life.
1: A mi yoga mindennapi életben rendszerünk szerint.
0: So, then you

0: És milyen boldog vagy?
1: So you turn your head, you turn your feelings towards the cat.
0: Elfordítod a fejed, az érzéseid a macska felé.
1: And so is the bhakta.
0: Ilyen a bhakta.
1: So is the seeker.
0: Ilyen a kereső.
1: The practitioner.
0: A gyakorló.
1: Is turning automatically to the
0: automatikusan
1: paramatma.
0: Paramatma felé fordul.
1: The paramatma.
0: A paramatma.
1: Brahmanandam.
0: A Brahmananda felé.

0: That boy should not go there.
1: Fiúk ne menjenek oda.
0: So, feeling.
1: Tehát az érzés.
0: The pranayams.
1: A pranayama.
0: And now you have only interest towards the cat.
1: Most már csak a macskák érdekelnek benneteket.
0: So that is a test of the master.
1: Ez a mester tesztje.
0: Where is the feelings?
1: Hol fordulnak az érzések?
0: That's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: So pranayam according to yoga and daily life.
1: Tehát a pranayama a yoga mindennapi életben szerint.
0: There was one disciple.
1: Volt egy tanítvány.
0: In India only.
1: Csak Indiában.
0: Who did the whole pranayam course.
1: Aki az egész pranayama kurzust végig
0: Very, very systematic.
1: Nagyon, nagyon szisztematikusan.
0: And then for some time, till certain level, also followed our Hirdey Kamal of this pranayam techniques.
1: És egy bizonyos szintig a mi Hirdey Kamalunk is követte ezeket a pranayam technikákat.
0: Just they learned one, two techniques and then again they came to their bastrika.
1: Sokan vannak, akik csak megtanulnak egy-két technikát és már is rátérnek a bastrikára.
0: So pranayam leads to the peace and bliss.
1: A pranayam elvezet a békéhez, az üdvhöz.
0: Guruji said, peace and bliss result of the satsang.
1: Guruji azt mondta, a béke és az üdv a satsang eredménye.
0: Peace and bliss.
1: Béke és üdv.
0: Result of the satsanga.
1: A satsang eredménye.
0: Enter the kingdom of the Lord God.
1: Lépj be Isten királyságába.
0: To the sacrifice.
1: Az áldozat kapuján.
0: So what can you sacrifice?
1: Mit áldozhatnál
0: What
1: fel?
0: You can give.
1: Mit tudsz adni?
0: That's it. How much you can give up?
1: Mennyit tudsz feladni?
0: Sacrifice.
1: Mennyit tudsz feláldozni?
0: Not only your money.
1: Nem csak a pénzedet.
0: Not your properties.
1: Nem a vagyonodat.
0: But sacrifice kama, krodha, madha, lobha, moha, ahamkaras.
1: Áldozd föl ezeket.
0: Rága, and dvesha.
1: Kama, kroda, loba, moha, amkara, rága, dvesha, ezeket áldozd föl.
0: This is to sacrifice.
1: Ezt kell feláldozni.
0: Then we will enter through the kingdom of the God.
1: Akkor beléphetünk Isten királyságába.
0: Into the Brahmalokába.
1: A Brahmalokába.

0: I remember so many times Vishwa Guruji said, I gave you everything, and I wait every morning that somebody will come and said, I am self-realized.
1: Vishwa Guruji gyakran mondta, hogy megadtam nektek mindent, és minden reggel arra várok, hogy valaki oda jöjjön, és azt mondja, hogy én elértem az önmegvalósítást.
0: What is really? I'm not joking with this, and also I'm not trying to make advertising.
1: És ezzel nem viccelek, és nem próbálok hirdetni.
0: Why to make advertising to you?
1: Miért csináljak reklámot nektek?
0: It is stupid.
1: Hülyeség.
0: You buy the product and I sell that same product. Why?
1: Már megvettétek a terméket, és én ugyanazt árulom, miért reklámoznám?
0: We need to be aware. Really aware that what we have here, what we got from Vishwa Guruji, it is really, really pure knowledge.
1: Tudatában kell lennünk igazán annak, hogy amink van, amit Vishwa Guruji-tól kaptunk, az egy nagyon-nagyon ritka, tiszta tudás.
0: And how Swamiji was joking few times, it is not the fast food.
1: Swamiji néhányszor azzal viccelődött, hogy ez nem gyors étel.
0: It is slow food.
1: Hanem lassú.
0: You need to digest.
1: Meg kell emésztened.
0: And to understand.
1: És megérteni.
0: For me is so interesting when I look all the VHS, DVD, or in which form is now.
1: Mindig nagyon érdekes, amikor régi videókazettákat vagy CD-DVD-t nézek.
0: And I saw myself on that seminar in web.
1: És látom magamat, hogy azon a programon ott vagyok webben, mondjuk.
0: Little different position, but everything same.
1: Kicsit más pozíció van, de minden ugyanaz.
0: And I hear the lecture. I saw myself on the lecture, but I first time hear that lecture.
1: Hallgatom az előadást, látom magamat a közönség soraiban, és mégis akkor hallom először azt az előadást.
0: You have same feelings and experience,
1: is,
0: yes.
1: Nektek is van ilyen érzésetek és tapasztalatotok?
0: What means that we need again to slowly go and listen lectures.
1: Ez azt jelenti, hogy vissza kell mennünk újra lassan az előadásokat újra végighallgatni.
0: Because inside we will hear completely new things.
1: Mert ezekben teljesen új dolgokat hallunk.
0: Why? Because we are practicing.
1: Miért? Mert gyakorlunk.
0: Because we are changing ourselves.
1: Mert megváltozunk.
0: And we are able to hear and to understand.
1: Képesek vagyunk meghallani és megérteni.
0: Because on the beginning we hear and understand something completely different.
1: Mert az elején teljesen mást hallunk és értünk.
0: Because of that is not good to make the line in the book.
1: Ezért nem jó aláhúzni.
0: With the marker.
1: Ezért nem jó szövegkiemelővel vagy aláhúzással megjelölni dolgokat a könyvben.
0: First, because now when I took some old books from previous century,
1: előszedtem néhány könyvet a múlt századból,
0: and I read again what I mark, oh my God, how stupid I was.
1: Megnézem újra, hogy mi az, amiket megjelöltem magamnak, és arra gondolok, hogy ó Istenem, milyen bolond voltam.
0: Of course, I know that I'm stupid still.
1: Természetesen tudom, hogy még mindig buta vagyok.
0: But I was more stupid. Oh,
1: de még ennél is butább voltam.
0: Completely stuff what was not in, what is not interesting.
1: Csupa olyasmit jelöltem meg, ami abszolút nem érdekes.
0: But in that time was very interesting for me.
1: De akkor ez volt érdekes számomra.
0: And mark in the book something is because of that not necessary.
1: És épp ezért
0: Batteries took some notebook and write a little more. You will much more memorize.
1: Ezért nem szükséges megjelölni dolgokat a könyvben, sokkal jobb, ha veszel egy jegyzetfüzetet és kiírod magadnak, akkor sokkal jobban megjegyzed.
0: If you know how is writing, how is right till.
1: Ha még tudsz kézzel írni.
0: You know to write.
1: Tudtak írni.
0: Not capital letter.
1: Nem nyomtatott nagy betűkkel.
0: And writing is so important.
1: Az írás olyan fontos.
0: Really is so important. I realized a few years ago that almost I never had a nice handwriting. But I realized that my handwriting was loose.
1: Soha nem volt szép kézírásom, de néhány évvel ezelőtt rájöttem, hogy teljesen elvesztettem a kézírásom.
0: And slowly I little try again to write and come back.
1: És aztán újra nekiálltam írni, és visszajött.
0: And when you got a mantra, you remember what is the instruction also.
1: Amikor mantrát kapsz, emlékszel, mik az instrukciók.
0: That you have five stage also.
1: Megvan az öt lépés.
0: I will not set stage, because when you said it is one and other, another class and another, no. All this we try to do in the same time.
1: Nem úgy lépések, hogy egymás után csináljuk őket első, második, hanem próbáljuk egyszerre csinálni az összeset.
0: But one is you take a notebook and try to write your mantra.
1: Az egyik az, hogy fogsz egy füzetet és leírod a mantrád.
0: Not quick. But try with the nice handwriting slowly write your mantra.
1: Nem gyorsan, hanem szép kézírással szépen leírod a mantrád.
0: It will go much deeper inside. And also when you feel that you are very disturbed, start to write. Very soon you will see that your mind is coming down.
1: Sokkal mélyebbre megy, és ha úgy érzed, hogy meg vagy zavarodva, valamilyen zavar van benned, akkor kezdj el írni, és akkor azt fogod tapasztalni, hogy az elméd lenyugszik.
0: You will see even Swami Sivananda from Rishikesh. In his old age, he also was writing the mantra.
1: A Rishikeshi Swami Sivananda még időskorában is írta a mantráját.
0: On one picture, you will see that he write Om Namah Shivaya in the shape of Shivalingam.
1: Van egy kép, ahol a Shivalingam alakjába írja azt, hogy Om Namah Shivaya.
0: You don't need this, but just write the mantra and you will see, really. I made experiment and after how many years after I got mantra initiation, I again start to write a mantra and I realize it is really good stuff. It is really something. Don't think that is only for beginners.
1: Ne gondold, hogy ez csak a kezdőknek való. Én végeztem egy kísérletet, hogy sok-sok évvel a mantra beavatás után újra elkezdtem írni a mantrámat, és éreztem, hogy igen, ez tényleg egy kemény, egy jó dolog. Ez nem csak a kezdőknek való.
0: And also in that moment you will realize how much humanity lose with stopping writing.
1: És akkor azt is észreveszed, hogy az emberiség mennyit veszít azzal, hogy már nem ír kézzel.
0: Everything isn't just, well, now we talk, and it's right.
1: Mindent csak begépelünk, vagy elmondjuk, és a szövegi alakítja, leírja.
0: And they said also, you will learn much quicker and deeper if you take a note in your notebook.
1: És azt mondják, hogy sokkal gyorsabban és mélyebben tanulsz, hogyha jegyzetelsz.
0: And also is one story about one pandit.
1: Van egy történet egy panditról.
0: That pandit was reading the holy books and Upanishads and all this every day.
1: A pandit a szent könyveket, az Upanishadokat olvasta minden nap.
0: And also he was I read every day Guru Gita.
1: És a Guru Gita-t is olvasta minden nap.
0: And he sometimes put with the pen the line under some sentence.
1: És néha bizonyos mondatokat tollal aláhúzott.
0: Because for him that sentence was very important.
1: Mert számára az a mondat nagyon fontos volt.
0: And one day, evening, somebody was knocking on the door, and it was some person who was traveling, and that person asked for food and for shelter.
1: Egy este,
0: he immediately gave.
1: Egy este valaki kopogtatott az ajtaján, egy utazó volt, aki ételt és szállást keresett, ő pedig rögtön adott neki.
0: And during the eating, supper, he realized that that man has scar on the face.
1: Vacsora közben rájött, hogy meglátta, hogy ennek az embernek sebhelyek vannak az arcán.
0: And he asked, because he realized that that person is not ordinary person.
1: És rájött, hogy ő nem egy átlagos ember.
0: He realized that is divine presence in his room.
1: Érezte az isteni jelenlétet a szobájában.
0: And he asked, what is this scars on your face?
1: Megkérdezte, mik ezek a sebek az arcodon?
0: And that person, what was God in the physical form, says to him, oh yes, every day when you read, you put some mark.
1: És ez az ember, aki Isten volt emberi formában, azt mondta, hogy ó igen, mindig, amikor olvasol, bizonyos jeleket teszel.
0: And also in other hand, they said that the holy books are like a body of the God.
1: És másrésztől pedig azt mondják, hogy a szent könyvek Isten teste.
0: Because a really holy book is the way to the God.
1: Mert az igazán szent könyvek az út Istenhez.
0: And the way and the aim is the same.
1: Az út és a cél pedig ugyanaz.
0: And he realized that. That is, book is the really something for keep and to have a respect.
1: És így felismerte, hogy a könyvet meg kell tartani és tisztelni kell.
0: In Strelkia talk about this, how is also important to keep this real book for Svadhyaya. I will tell also

0: the other hand, holy books on some particular place.
1: Striakiben beszéltem arról, hogy miért fontos a szent könyveket, amiket Svédjájára használunk, kiemelt helyen tartani.
0: Why?
1: Miért?
0: Many times we hear from Swamiji that you will get from something that much how you give respect and value something. If you value some book, value some knowledge, value something, from that you will get. If you don't value, if it's for you, that is something, that is not important, you can't get from that anything.
1: Swamiji gyakran mondta, hogy bizonyos dolgokból annyit kapsz, amennyire értékeled. Hogyha egy könyvet nagyra értékelsz, nagyra becsülsz, akkor abból tényleg kapsz valamit, de hogyha azt mondod, hogy jól van, ez is egy könyv, és csak eldobod, akkor nem kapsz tőle semmit.
0: Not because that book, that teachings are without value.
1: Nem azért, mert az a könyv, azok a tanítások ne lennének értékesek.
0: But because we don't understand the value of that.
1: Hanem mert nem értjük az értékét.
0: And because of that I am telling on the beginning that we need to be aware that in yoga and daily life, in teaching of Swamiji, Mahaprabhuji, but we know, we hear Swamiji's teaching and Guruji's teaching, is so much knowledge and really amazing stuff is inside.
1: Ezért mondtam azt az elején, hogy a jóga mindennapi életben, rendszerben a tanítás Swamiji, Holy Guruji, Mahaprabhuji tanításai, amit Swamiji-t és Holy Guruji-t hallgathatod is, ebben nagyszerű, igazán lenyűgöző dolgok vannak.
0: Only is problem in us.
1: A probléma bennünk van.
0: Because I must said we are not ready for such knowledge.
1: A probléma bennünk van, mert nem vagyunk készek erre a tudásra.
0: We need to work a lot to understand little of that what we got from Swamiji.
1: Sokat kell dolgoznunk azon, hogy egy kicsit megértsünk abból, amit Swamiji-től kapunk.
0: Now when I listen all the lecture, when I little think about this.
1: Amikor régi előadásokat hallgatok, és egy kicsit elgondolkozom rajta.
0: A glimpse of idea come to me.
1: Egy bizonyos ötlet megcsillan bennem.
0: And you know, yesterday was also a question about young people and etc.
1: Tegnap volt egy kérdés a fiatalokról.
0: I start very young.
1: Fiatalon kezdtem.
0: And you know, when you start very young, of course you know everything.
1: És amikor nagyon fiatalon kezded, akkor természetesen mindent tudsz.
0: Yes.
1: Igaz?
0: Like a young person, you know everything.
1: Te, mint fiatal ember,
0: and
1: mindent
0: you think
1: tudsz.
0: That you understand, oh my God.
1: Azt gondolod, hogy mindent értesz, ó Istenem.
0: My first book from yoga was Patanjali Yoga Sutra. Without commentary and translated by one linguistic Sanskrit good novel and translate in the old Croatian language and I was understand everything inside.
1: Az első joga könyvem Patanjali Yoga Sutrái voltak, mindenféle kommentár nélkül, és egy szanszkrit nyelvtudós fordította régi horvát nyelvre. Én elolvastam, és azt mondtam, hogy én ebből mindent értek.
0: Today I will tell maybe I understand first 3 to 4 verses, sloka, maybe.
1: Ma azt mondom, hogy talán az első 3 vagy 4 szlókát értem, talán.
0: And I will not be so sure about this.
1: És még ebben sem vagyok olyan biztos.
0: But 40 years ago, I completely everything, I understand.
1: De 40 évvel ezelőtt minden tökéletesen értettem.
0: And that is the good in the young age.
1: Ez a jó a fiatalságban.
0: But be also careful about this.
1: De legyünk ezzel óvatosak.
0: And all of you here who is young, you are too old to be young anymore.
1: Ti mindannyian fiatalok, akik itt vagytok, ti már túl idősek vagytok, hogy fiatalok legyetek.
0: Yes. I know, I start leading yoga with 16-17 years.
1: 16-17 évesen kezdtem jógázni.
0: You yesterday asked about Korea. Yes, but I have 18. Oh my God, with 18. You are old already.
1: Tegnap valaki kérdezett a Kriáról, és azt mondta, hogy ő még csak 18 éves, és azt mondtam, hogy 18, te már is elég öreg vagy.
0: Don't think about youth. You don't have time. You're already old. You must practice. Normal, like everybody.
1: Ne gondold, hogy fiatal vagy, nem, te is öreg vagy, neked is minden nap úgy kell gyakorolnod, mint mindenki másnak.
0: It is one story in the Mahabharata.
1: Van egy történet a Mahabharatában.
0: About one yogi. He was meditated near the tree, usually. And he was in the he was Muni, in Mauna.
1: Volt egy jógi, aki általában egy fánál meditált, és Muni volt, tehát Maunában volt.
0: Not like us.
1: Nem úgy, mint mi.
0: Really in Mauna.
1: Hanem tényleg Maunát tartott.
0: And one night he finished his meditation and slept.
1: Egy nap befejezte a meditációját, és elaludt.
0: And thief come to castle to steal something.
1: Egy tolvaj elment a kastélyba, hogy ellopjon valamit.
0: And he steal some gold, something pressure, yes. And the young prince saw that and starts to fight with that thief.
1: Lopot.
0: And thief make some movements and accidentally kill the prince.
1: Lopott aranyat és mindenféle drága dolgokat, és ezt a fiatal herceg meglátta, és megpróbálta megakadályozni, megállítani a tolvajt, elkezdtek birkózni, küzdeni, és néhány mozdulat után véletlenül megölte a herceget a tolvaj.
0: And now in the panic, what to do? He ran away. But on the way he saw one man who was sleeping near the tree.
1: Pánikolt, hogy mi legyen, elszaladt, és menekülés közben látott egy embert, aki a fa mellett aludt.
0: And he changed the shoes.
1: És cipőt cserélt vele.
0: And ran away.
1: És elfutott.
0: In the morning, king realized that his son, only child, is killed.
1: Reggel,
0: you don't need to explain. He took out all kingdom to found the person who killed the prince.
1: Reggel a király látta, hogy a fiát, az egyetlen gyermekét megölték, úgyhogy mindenkit elküldött, hogy találják meg a gyilkost.
0: And they are looking footprint.
1: Nézik
0: and very easy found the man under the tree.
1: Nézték a lábnyomokat, és így könnyedén megtalálták az embert a fa alatt.
0: And ask, did you kill the prince?
1: Megkérdezték.
0: And that man was in Mauna.
1: Te ölted meg a herceget? Ez az ember pedig Maunában volt.
0: And trial and everything, but that man was in Mauna. And if you are not talking, they said if you are not talking, that is that you are agree with this.
1: Meg volt a bírósági tárgyalás, de ez az ember Maunában volt, és azt mondják, a hallgatás beleegyezés.
0: And they put him on the this stick.
1: És karóba húzták.
0: No, hanging, but
1: nem felakasztották.
0: From buttock till up on the stick.
1: Karóba húzták.
0: And he was standing in this position 1 week. Usually people die very soon.
1: Ott 2 weeks. Ebben a pozícióban az emberek ilyenkor általában hamar meghalnak, de ő bírta 1 hetet, 2 hetet.
0: But only yogis was coming near him and meditate Nevi.

0: his body.
1: A jógik a közelébe mentek és meditáltak a teste körül.
0: And king realized that something is wrong.
1: A király rájött, hogy itt valami baj, rossz történt.
0: He asked the other sadhus, who is that?
1: Megkérdezte a többi sadhut, ő meg kicsoda?
0: And he realized that is one really big yogi who was in Mauna.
1: És felismerte, hogy ő egy igazán nagy jógi, aki Maunában van.
0: And he took him down.
1: Lesz.
0: But take out the this stick from the body will mean that you will kill it.
1: Leszette,
0: and more suffering.
1: Leszette, de azáltal, hogy kihúzzuk belőle a karót, ezzel meg is ölte volna, és még több szenvedést okoz.
0: And they cut the what is going out of the body.
1: Hogy levágták azokat a részeket, amik a testen túllógtak.
0: And that yogi get the name, I don't know, who is a spinal column like a stick, something like this.
1: És aztán ennek a yoginak azt a nevet adták, hogy akinek olyan gerince van, mint a bot.
0: And he was live many years after this.
1: Ezután még sok-sok évet élt.
0: And when he passed away, he came to the Dharma. Dharma Raj.
1: Amikor eltávozott, Dharma Raj elé került.
0: And he said to Dharma Raj, look, tell me why I was on the stick and why I pass all this suffering. And in whole my life I was meditating and try to develop to come to the God. How is possible this situation?
1: És azt mondta, hogy Dharmaraj, miért történt az, hogy karóba húztak? Egész életemben meditáltam, és próbáltam közel kerülni Istenhez, próbáltam elérni Istent. Akkor ez hogy történhetett?
0: And Dharmaraj took his computer to see what, when. Oh, yes, I found here something. You put one end on this straw and put him to run to live with this straw through his body. And because of that you get this.
1: És Dharmaraj elővette a számítógépét, visszatekert, és azt mondta, hogy jó, igen, megvan, itt megtaláltam. Egyszer egy szalmaszállal átszúrt el egy hangyát, és aztán hagytad, hogy elmenjen és így éljen. Ezért kaptad most.
0: And that yogi was thinking, I said, I can't remember, when was this?
1: Yogi elgondolkozott, azt mondta, nem emlékszem, ez mikor
0: yes,
1: történt.
0: Yes, you have 2.5-3 years old.
1: Igen, olyan 2.5-3 éves lehettél.
0: And he was really a great yogi.
1: Tényleg nagy yogi volt.
0: And he said, from now till 14 you are child. Above 14, you are adult and you are really for your deeds, responsible for your deeds.
1: És azt mondta, hogy jól van, akkor mostantól 14 éves korodig gyermek vagy, és 14 éves korod fölött felnőtt vagy, és te vagy felelős a tetteidért.
0: What means all this? What he's telling about young age? You are more than 14. You are adult.
1: És ez azt jelenti, hogy amit beszéltünk a fiatalokról, 14 éves korod fölött felnőtt vagy.
0: Till 14 is also said some asanas in which you are influence on the glands is not good to practice.
1: 14 éves kor alatt vannak bizonyos asanák, amik a mirigyekre hatnak, és ezeket nem jó gyakorolni.
0: But after 14 you are normal.
1: 14 éves korod után egy normál felnőtt vagy.
0: Look what was with Adi Shankaracharya.
1: Nézd meg, mi volt Adi Shankaracharyával.
0: He was, I don't know how much, 6-7 years old. And he wanted to become a sannyasi.
1: 6-7 éves volt és sannyasi akart lenni.
0: But his mother was not pleased with that.
1: De az édesanyja nem örült ennek.
0: And he played, or God played, one drama.
1: És ő vagy Isten eljátszott egy drámát.
0: He went to the lake or the river, I don't know.
1: Elment a tóhoz vagy a folyóhoz.
0: And crocodile catch his leg.
1: És a krokodil elkapta a lábát.
0: And people saw this.
1: Az emberek látták.
0: And make a big panic.
1: És pánikoltak.
0: And mother came to the river and cry and cry. And Adi Shankaracharya said, mother, don't cry. Allow me to become sannyasi.
1: Az anyja is odaért, és csak sírt. Adi Shankaracharya pedig azt mondta, hogy anyám, ne sírj, csak engedd, hogy sannyasi legyek.
0: And crocodile will release me.
1: És akkor a krokodil elenged.
0: And she said, yes, you may become sannyasi.
1: És akkor az édesanyja azt mondta, hogy igen, lehet sannyasi.
0: And in that moment, crocodile just released him. And they said that he was walking on the lake, and everywhere where he put the step was a new lotus come.
1: És a krokodil tényleg elengedte, és ahogy kisétált a tavon, azt mondják, hogy minden lépésénél egy új lótuszvirág nyílt.
0: And really, like a child, we will said.
1: És tényleg gyerek volt, azt mondjuk.
0: He traveled India, through India, to found guru.
1: És így keresztül utazott Indián, hogy gurut találjon.
0: And et cetera, and et cetera.
1: És így tovább.
0: But means you don't need to wait like before Adi Shankaracharya was also losing the real knowledge of Sanatana Dharma.
1: Ez azt jelenti, hogy nem kell várnod, és Shankaracharya előtt kezdett elveszni a Sanatana Dharma igaz tudása.
0: And in that time they said you may become sannyasi after 75 years and if you know all four Vedas.
1: Akkoriban azt mondták, hogy csak 75 éves korod után lehet sannyasi, és hogyha tudod mind a négy védát.
0: Mostly in now times with the 75 years hardly you know telephone number.
1: Manapság, ha 75 éves vagy, már a telefonszámodat is alig tudod.
0: With the 60s already problem.
1: Mert a 60 éveseknél is gondot okoz.
0: But and it was losing completely knowledge of Sanatana Dharma.
1: De teljesen elveszett a Sanatana Dharma tudása.
0: And in the moment when the knowledge come down, when losing everything, in the last moment you are coming.
1: Amikor a tudás elvész, lesüllyed, akkor az utolsó pillanatban jött el.
0: What means this light on the earth?
1: Ez a fény a földre.
0: And Adi Shankaracharya came.
1: És megszületett Adi Shankaracharya.
0: And he again in his very short life.
1: És a nagyon rövid élete alatt.
0: Only 30 something years. He made so much.
1: Csak 31 néhány évet élt, de olyan sok mindent csinált.
0: What means, don't think, oh, I'm still young. No.
1: Ez azt jelenti, ne gondold, hogy én még fiatal vagyok. Nem.
0: Completely responsibility of your action.
1: Teljesen felelős vagy a tetteidért.
0: Also for your practice.
1: És a gyakorlásodért.
0: And it is one so nice bhajan of Adi Shankaracharya.
1: Van egy nagyon szép bhajan Adi Shankaracharyától.
0: I like this bhajan.
1: Nagyon
0: very
1: szeretem.
0: Much. It is not romantic.
1: Nem romantikus.
0: Because nothing in real life is romantic.
1: Mert a való életben semmi nem romantikus.
0: Nature is not romantic.
1: A természet nem romantikus.
0: When you live in the city, when you with the car go somewhere in the park, oh so romantic. Snow, oh so romantic. But in the previous time or now, if you will need to live in the nature without all this stuff what we have, you will see that nothing is romantic.
1: Ha a városban élsz, és kocsival elmész a parkba, akkor azt mondod, hogy ó, ez olyan romantikus, esik a hó, ez olyan romantikus, de 100 évvel ezelőtt, vagy akár most is, hogyha kint kell élned a természetben, azok nélkül, a dolgok nélkül, amik most megvannak, akkor semmi nem romantikus.
0: I hope that Madhuramji know this bhajan. Maybe we will hear later this bhajan. Bhaja Govindam.
1: Remélem, Madhuram ismeri ezt a bhajant, és akkor később talán meghallgathatjuk.
0: This is so nice because they said, you know, when he was traveling through India, Adi Shankaracharya. You know, we watch many times this Sanskrit movie about his life on the Sanskrit. You know this.
1: Ismeritek a filmet, a Sanskrit filmet Shankaracharya életéről?
0: How many times you watch this, like Ramayana, like Mahashiva Purana, etc.
1: Hányszor néztük meg ezt a filmet is, ugyanúgy, mint a Ramayanát, a Mahashiva Puranát és a többit.
0: And that movie is really nice to see, because you will hear the spoken Sanskrit.
1: Ez a film nagyon jó, mert így hallod a beszélt szanszkritet.
0: And also, just looking that movie, that Sanskrit and also inside bhajans and spiritual talk will have influence on us.
1: És csak azáltal, hogy megnézed a filmet, hallod a szanszkrit nyelvet, a bhajanokat, a spirituális beszédet, ez hatással van rád.
0: And you know, in that time, when Adi Shankaracharya was starting, if you want to make something, to establish something, to be recognized, you was needed to come in the Varanasi and to beat in the discussion some of great philosophers.
1: Abban az időben, amikor Adi Shankaracharya elindult, akkor, hogyha meg akartál alapítani valamit, akkor el kellett menned Varanasiba, és vitában megverni az ottani tudósokat, filozófusokat.
0: And he went with his disciple, and on the bank of the river, this got very, very also bathing. He saw one old man who was learning the Sanskrit grammar.
1: A tanítványával ment, és a folyóparton, ahol fürdeni is lehet, látott egy idős embert, aki szanszkrit nyelvtant tanult.
0: And he turned to him, but mostly he talked to his disciples.
1: Odafordult hozzá, de inkább a tanítványainak beszélt.
0: Oh, murak. What means this not wise, this stupid one? Why you are losing your time in learning a grammar? Better will be that you put the name of the God, the name of your master on your lips.
1: Bhaja
0: Govindam.
1: Ó, murak, ez azt jelenti, ó, bolond, miért pazarlod az idődet azzal, hogy szanszkrit nyelvtan tanulsz? Sokkal jobban jelsz, hogyha Isten nevét, a Gurud nevét veszed a szádra.
0: Don't be blind with the material stuff.
1: Ne vakítsanak meg az anyagi dolgok.
0: Don't try to collect the material stuff, fame, and that you are mighty one.
1: Ne próbálj anyagi javakat felhalmozni, vagy híres lenni, hogy te lehess a hatalmas.
0: All this game of pleasure and will pass very, very soon.
1: Az örömnek ez a játéka nagyon hamar elmúlik.
0: Everything will pass very soon, and you will lose all this.
1: Minden nagyon hamar elvész, elveszítesz mindent.
0: Still, when you are alive, when you are alive, your family take care about you. But how they said in our language here, People is not loving your skin, it is loving your wallet.
1: Amíg élsz, a családod a gondodat viseli, de azt szoktuk mondani, hogy az emberek nem a bőrödet szeretik, hanem a pénztárcádat.
0: What means that they love your money?
1: A pénzedet szeretik.
0: And if you ask, how are you, my dear grandma, grandpa, you think, okay, you will leave me flat. Amikor... You know how is today very popular. You need to found some old grandma. Because grandpa is already died.
1: Amikor megkérdezed, hogy hogy vagytok, kedves nagymama, nagypapa, akkor közben azt gondolod, hogy jó, igen, majd megöröklöm a lakásotokat. Tudjátok, hogy van ez mostanában, keresni kell egy idős nagymamát, mert a nagypapák már meghaltak.
0: And you will take care about the babicska, grandma.
1: És gondját viseled ennek a néninek.
0: And after that you will get a flat.
1: És aztán megkapod a lakását. Nagyon könnyű.
0: But in reality you don't care about the grandma.
1: De a valóságban nem törődsz vele.
0: They said also in the bhajan, even your wife, when you die, want that corpse is very soon leave the house.
1: És ebben a bhajanban az van, hogy ha meghalsz, még a feleséged is azt akarja, hogy a testedet minél hamarabb vigyék ki.
0: Because
1: a
0: she will be in the fear of the body.
1: Mert félni fog a testtől.
0: If you are looking in the women's body, you must know that is only the different shape of the meat.
1: Ha megnézed a női testet, akkor ez csak hús más formában.
0: I told you that is nothing romantic in this bhajan.
1: Mondtam, hogy semmi romantikus nincs ebben a bhajanban.
0: You must know that is all of this is illusion.
1: Tudnod kell, hogy ez mind illúzió.
0: This meat will change.
1: Ez a hús darab megváltozik.
0: And everybody of us know that if you try to make anything with your body, muscles, plastic surgery, anything, so much supplements, but we will lose this game.
1: És mindannyian tudjuk, hogy ha bármit is teszel a testeddel, izmokat építesz, plastikai sebészhez fordulsz, mindenféle táplálékkiegészítőt szedsz, akkor is elveszíted ezt a játékot.
0: And if you try to base your life on a physical body,
1: ha a fizikai testedre alapozod az életed,
0: what is in the end always was a main to the people.
1: Ami mindig nagyon ez volt a fő dolog mindig az embereknek.
0: But especially now, because when you have a lot of children, less of food, lot of work, you don't think so much about physical body.
1: Különösen most, mert amikor sok gyereked volt, de kevesebb étel és nagyon sok munka, akkor kevesebb időd van a fizikai testre gondolni.
0: But we must be aware that now Western people are live in the most richest society.
1: De a mostani nyugati emberek a leggazdagabb társadalomban élnek.
0: We have so much food.
1: Annyi ételünk van.
0: And because of that we are sick and ill.
1: És emiatt vagyunk betegek.
0: We have everything.
1: Megvan mindenünk.
0: Like what was in the Roman Empire, only this high society, and we are doing same stuff, which is perverse.
1: Mint ami a római birodalomban csak a társadalom legfelső rétegének volt meg, most ugyanazokat csináljuk, és ez perverz.
0: They also said, you are completely lose your understanding in the beauty of not only women, but also men. Everybody have his own alcohol.
1: Azt mondják, hogy a női vagy a férfi test szépségében elveszted a maradék értelmedet is. Mindenkinek megvan a maga alkohola.
0: Be free of this illusion.
1: Szabadulj meg ettől az illúziótól.
0: And start to sing, repeat the name of the God.
1: És kezdje a gondolkozni és Isten nevét ismételni.
0: And he said, living under the tree,

0: pajama and went under the tree.
1: De ezt meg kell értenünk. Ez nem jelenti azt, hogy holnap csak egy kurtát vagy pizsamát veszel fel és kiülsz a fal le.
0: Very soon you will finish in the prison.
1: Hamarosan a börtönben végzed.
0: Or in the hospital.
1: Vagy kórházban.
0: But it means not to be obsessed with the material stuff.
1: Hanem ez azt jelenti, hogy ne legyél elkötelezettje az anyagi dolgoknak.
0: We need to have everything.
1: Meg kell, hogy legyen mindenünk.
0: Be aware of purusharat.
1: Légy tudatában a purusharatnak.
0: What means that you need to have.
1: Ami azt jelenti, hogy mi az, amire szükséged van.
0: For your needs, for your family, for your friends when come to visit you.
1: A saját szükségleteidre, a családodnak és a barátoknak, akik eljönnek meglátogatni.
0: Also, you need to have, because only when individual is the rich, the society will be rich.
1: És azért is kell, hogy legyen vagyonod, mert csak akkor lehet gazdag a társadalom, hogyha az emberek is benne gazdagok.
0: But when you have, it is very important to understand you have, but the happiness is not to have more and more and more.
1: Ha neked van, akkor meg kell értened, hogy nem az a boldogság, hogy egyre többet és többet birtokolsz.
0: Because this demon of is so hungry, he's never full, never enough for demon of this I need to have more.
1: Mert ez a démon olyan éhes, soha nincs teli, soha nem elégszik meg semmivel, ez a, annak a démona, hogy mindig többet akarok.
0: It is not material stuff only.
1: Nem csak az anyagi dolgokban.
0: You need more emotion. Anything, you need more. Even in the spirituality, you need more holy pictures.
1: Több érzelemre van szükséged, vagy a spiritualitásban több szentképre van szükséged.
0: Sometimes in a spirituality is same like a children which is collecting the pictures of the footballers.
1: Néha a spiritualitás olyan, mint a gyerekek, akik focista kártyákat gyűjtenek.
0: Your status will go up if you have more.
1: Ha több ilyen képed van, akkor magasabb a státuszod.
0: But we learned from Vishwa Guruji that you have pictures, you have all this, and to give somebody pictures is same like you give a mantra.
1: Megtanultuk Vishwa Guruji-tól, hogy megvannak a képeink, és ha valakinek egy képet adsz, az olyan, mintha mantrát adnál.
0: And also many years ago, Swamiji said not to print so much pictures.
1: És néhány éve azt is mondta, hogy ne nyomtassunk ki annyi képet.
0: When you die, what will be with you, your pictures?
1: Ha meghalsz, mi történik ezekkel a képekkel?
0: Go to the garbage.
1: Kidobják a szemétbe.
0: Yes.
1: Igen.
0: Once I saw one so nice thing in a, I think, Kato ashram. One old lady come to Swamiji. And you know how he's with the sari and shawl and everything. And usually when they keep something, they put in the shawl and make tight. And that is like some socket.
1: Egyszer Katuban láttam egy nagyon szép dolgot. Egy hölgy oda ment Vishwa Gurujihez, és tudjátok, milyenek ezek a hölgyek a száriban, a sállal, és hogyha szeretnének vinni valamit, akkor a sál csücskébe kötnek egy csomót, és ez olyan, mint egy kis zsebecske.
0: And that old lady, little, opened this, and I was sitting near, and I saw something like two, three diamonds.
1: Ez az idős, hogy kibontotta ezt a kis csomagocskát, és közel ültem, és láttam valamit olyasmit, mint két-három gyémánt.
0: And I don't know Hindi.
1: És nem értek hindiül.
0: And she talked something to Swamiji. Swamiji was serious, with little tears. And okay, go.
1: Mondott valamit Swamiji-nak.

0: Swamiji komoly volt, néhány könycsepp is volt a szemében, és aztán mondta, hogy jól van, menjél.
1: And I was a little surprised. He got these three diamonds. And he said, okay, go.
0: Egy kicsit meglepődtem, megkapta ezt a három gyémántot, és azt mondta, hogy jól van, menjél.
1: After that, Swamiji explained that old lady come to him with the three nails of the Mahaprabhuji.
0: Swamiji elmagyarázta, hogy ez az idős hölgy elhozta neki Mahaprabhuji három körmét.
1: And she told, I'm old.
0: Azt mondta, öreg vagyok.
1: I don't know when I will die.
0: Nem tudom, mikor fogok meghalni.
1: And in my family is not so much spirituality.
0: És a családom nem olyan spirituális.
1: And I give to you.
0: Ezért neked adom.
1: And you know when Swamiji is little emotion, he's okay, no emotion, you know this.
0: És tudjátok, amikor Swamiji érzelmes lesz, akkor azt mondja, hogy jól van, nincs érzelem.
1: And in that moment I realized, yes, because of that he was.
0: És akkor rájöttem, hogy ez volt az oka.
1: And for me it was so nice that I was not knowing that is the nails in the beginning.
0: És számomra olyan szép volt, hogy az elején nem tudtam, hogy ezek a körmök.
1: Because I saw reality.
0: Mert a valóságot láttam.
1: That is the real diamond.
0: Ezek igazi gyémántok.
1: Because if I will know and I saw something like this, I'm not trust to my mind. I imagine this.
0: Mert ha tudom és látom, akkor nem hiszek a szememnek. Azt mondom, hogy igen, ez biztos csak képzelem.
1: And we need to understand that this material stuff, what we have, we need for our family, because also you know this bhajan, which Swamiji usually also said, shloka. O Krishna, I give you back my mala, hunger. When I am hungry, I am not able to meditate.
0: Bizonyos dolgaink kell, hogy legyenek a saját magunknak és a családunknak, mert van egy szlók, amit Swamiji szokott mondani, hogy ó Krishna, visszaadom a mállámat, mert amikor éhes vagyok, nem tudok meditálni.
1: Because when you sit in the meditation, you think all the time how you will pay bills.
0: Mert ha leülsz meditálni, és mindig csak arra gondolsz, hogy hogyan fizesd be a számláidat.
1: And when your children are hungry, that is a different story.
0: És ha a gyerekeid éheznek, az egy másik történet.
1: When a man is thinking on the real, that this life is a very short and passing.
0: Amikor az ember arra gondol, hogy ez az élet nagyon rövid és gyorsan eltelik.
1: In that moment, he will not so much run for the enjoyments that enjoy in this life.
0: Akkor már nem szalad annyira az élet örömei után.
1: And he will understand that everybody of us will die.
0: Megérti, hogy mindannyian meg fogunk halni.
1: And what will be after?
0: És mi lesz azután?
1: All this stuff what we have, we will leave here.
0: Minden, amink van, azt itt hagyjuk.
1: And what we will take with us.
0: És mit viszünk magunkkal?
1: Because of that they said, I don't know, how Swamiji said, I was not there.
0: Ezért azt mondják, nem tudom Swamiji, hogy mondta, mert nem voltam ott.
1: But they said, when Alexander Makedonsky was die on his funeral, the doctor was first, and he said, and make that my hands are hanging beside my body. And everybody saw my hands.
0: Amikor Nagy Sándor meghalt, akkor a temetésén először az orvos odament, és azt mondta, hogy helyezítek el úgy a kezemet, hogy lássák, hogy üresen lóg.
1: And they asked him why.
0: Megkérdezték, miért?
1: Because to people know that no doctor will save you. When time of death will come,
0: no
1: doctor will help you.
0: Az emberek tudják, hogy amikor eljön a halálod órája, akkor az orvos nem tud rajtad segíteni, semmilyen orvos nem segít.
1: Also show that my palms are open, because everything we will leave here.
0: És a tenyerem üres, ez azt jelenti, hogy mindent itt hagyunk.
1: And that is important to know.
0: Ezt fontos tudni.
1: That we will not be happier if we have more.
0: Hogy nem leszünk boldogabbak, ha több mindenünk van.
1: You know how is it during the Christmas time?
0: Tudjátok, hogy mi van karácsonykor?
1: You are enjoying to find the present for your friends, beloved one, master, everybody. You are enjoying to find the present.
0: Élvezed, hogy ajándékot lesz a barátaidnak, a szeretteidnek, a mesterednek, azt élvezed, hogy másoknak ajándékot találsz.
1: And also you are enjoying to give the present.
0: Élvezed, hogy ajándékot adhatsz.
1: More than get something.
0: Jobban élvezed, mint azt, hogy kapsz valamit.
1: And when you are enjoy in the giving this present or just give love, understanding, you will feel expanding of your heart.
0: Amikor örömet okoz az, hogy ajándékot adsz, vagy szeretetet, megértést, akkor érzed, hogy a szíved kitágul.
1: And you know this story, and with this we will finish. When wise people was quarreling about what is the difference between hell and heaven.
0: Ismeritek ezt a történetet, ezzel fogjuk befejezni, hogy a bölcs emberek azon vitatkoztak, hogy mi a különbség a mennyország és a pokol között.
1: And they said, okay, we will go to visit heaven and hell.
0: És azt mondták, hogy jól van, meglátogatjuk a poklot és a mennyországot.
1: And first we will go to the heaven, to the hell.
0: Először lemegyünk a pokolba.
1: And they went in the hell. Climate was good.
0: Elmentek a pokolba, jó idő volt.
1: They came in the time of the lunch.
0: Ebédidőben jöttek.
1: So nice long table.
0: Egy szép hosszú asztal.
1: So much good food.
0: Olyan sok jó étel.
1: But people was suffering from the hunger.
0: De az emberek szenvedtek az éhségtől.
1: How is possible?
0: Hogy lehet?
1: And they look, observe a little deeper, and they realize that people don't have the elbows.
0: Rájöttek, egy kicsit jobban megfigyelték, és látták, hogy az embereknek nincs könnyöke.
1: And they couldn't put just head in the food.
0: És nem tudták csak úgy beletenni a fejüket az ételbe.
1: And imagine that is the hail.
0: És képzeld el, ez a
1: pokol. You have everything.
0: Megvan mindened.
1: But you are not able to take.
0: De nem tudod magadhoz venni.
1: And that is really hail.
0: Ez tényleg pokol.
1: And tomorrow they went to the heaven.
0: Másnap elmentek a mennyországba.
1: Everything same.
0: Minden ugyanaz.
1: Same climate, same decoration of the room, completely same.
0: Ugyanolyan idő, ugyanúgy volt feldíszítve a terem, minden ugyanolyan.
1: Same table.
0: Ugyanolyan asztal.
1: But people was enjoying.
0: De az emberek jól érezték magukat.
1: And they look little deeper and observe, and they also realize that people don't have elbows.
0: Ott is egy kicsit jobban megfigyelték, és látták, hogy az embereknek nincs könyöke.
1: But they are feeding each other.
0: De egymást etetik.
1: And as much you feed other, you will also get.
0: És amennyit adsz enni a másiknak, te is annyit kapsz.
1: And there is a difference between hell and heaven. It's only in the state of our mind.
0: A különbség a mennyország és a pokol között csak az elménk állapota.
1: Lord of the Rings.
0: Gyűrűk ura.
1: My precious.
0: Drágasság.
1: Yes? If you are in that stage of the mind, what happens? It's so nice story. You don't need to read some other books. You have this movie. In the beginning, Gollum, yes. He was, here is our friend from New Zealand. And when I was visiting New Zealand, in that time, everything was about Lord of the Rings. Okay, and in the beginning, he was so nice, pretty young guy.
0: Amikor ebben az elmállapotban, vagy mi történik, amikor Új-Zélandot meglátogattam, minden a gyűrűk uráról szólt, elég ezt az egy filmet megnézni, nem is kell a könyvet elolvasni, de Gollum az elején egy nagyon szép fiatal fiú volt.
1: But because of my precious, it is only mine. He changed even physical form.
0: De emiatt az állapot miatt, hogy ez az én drágaságom, csak az enyém, még a fizikai alakja is megváltozott.
1: And that is what yesterday I talk about. Till 30 years you are beauty by the nature. And after you are beauty or ugly, because your inner is come to out.
0: Amit tegnap mondtam, hogy 30 éves korodig természetesen szép vagy, és azután az alapján vagy szép vagy csúnya, hogy a belső természeted megmutatkozik.
1: And now yoga teachers. Well, listen carefully.
0: És most a joga oktatók nagyon figyeljenek.
1: I will tell only once.
0: Csak egyszer mondom el.
1: You know this.
0: Ismeritek.
1: Instead of plastic operation.
0: A plastikai sebészet helyett.
1: Tell to your students.
0: Mondjátok el a hallgatóknak.
1: They need to practice yoga in daily life.
0: Hogy joga minden nap életben gyakoroljanak.
1: And practice pranayam.
0: És pranayamát.
1: They will become more and more beauty.
0: Így egyre szebbek lesznek.
1: And changing our inner self on the good way will change us and we will become shiny, like a diamond.
0: És hogyha javítjuk magunkat, akkor ezáltal úgy fogunk ragyogni, mint a gyémánt.
1: I know that people have said the diamond is not shining, it is only reflecting. Yes.
0: Tudom, van, aki azt mondja, hogy
1: because of that I said this.
0: Hogy a gyémánt nem ragyog, csak visszaveri a fényt. Igen, emiatt mondtam.
1: You will reflecting this divine light.
0: Ha az isteni fényt fogod visszaverni.
1: Today Madhuramji and I was little talk and we think maybe we will have some kirtan. Kirtan.
0: Ma egy kicsit beszélgettem.
1: Theater we already have.
0: Ma egy kicsit beszélgettem Madhuramjival, és arra jutottunk, hogy ma este lesz egy kis kirtan, nem színház, mint széttör, mert az már van.
1: Because also we need this kind of energy.
0: Mert erre az energiára is szükségünk van.
1: Only is not good when these kirtans start to be too much emotion.
0: Csak az nem jó, hogyha a kirtan túlságosan érzelmes lesz.
1: That you lose everything and you are like in the trance.
0: Ha elvesztesz mindent és transzba esel.
1: We don't like this.
0: Ezt nem szeretjük.
1: You need to have pure bhakti.
0: Legyen tiszta bhaktid.
1: And your awareness, your conscious is rising with this.
0: És ezzel emelkedik a tudatod, az éberséged.
1: And how they said, in the Kali Yoga is the best way bhakti.
0: És azt mondják, a Kali Yogában a legjobb út a bhakti.
1: But also, you need to have a knowledge.
0: De kell, hogy legyen tudásod.
1: And when a little quarreling between knowledge and bhakti,
0: ha van egy kis vita a tudás és a bhakti között,
1: which is higher?
0: Hogy melyik a magasabb rendű?
1: Why is bhakti yoga higher than anything else?
0: Miért van magasabban a bhakti yoga, mint bármi más?
1: Because bhakti yoga is not only emotion.
0: Mert a bhakti yoga nem csak érzelem.
1: You are not like this Latin American soap opera.
0: Nem olyan vagy, mint a latin-amerikai szappanok.
1: In one moment you are crying, another moment you are killing, another moment you are suffering. No, that emotion up and down.
0: Egyszer sírsz, aztán megölsz valakit, aztán szenvedsz, nem ilyen érzelmi hullámhegyek és völgyek.
1: First you must have knowledge.
0: Először is tudásodnak kell lennie.
1: When you have a knowledge and you try to utilize that knowledge.
0: A tudásod van és próbálod használni.
1: Because when you have only knowledge, sometimes you are very dangerous for everybody, including yourself.
0: Ha csak tudásod van, akkor néha veszélyessé válsz mindenkinek, legfőképp saját magadnak is.
1: Knowledge without heart is so dangerous.
0: A tudás szív nélkül nagyon veszélyes.
1: Because of that, you will see in our book Yoga and Lila, Hidden Power in Human.
0: És ezért az emberben rejlő erők könyvben.
1: One nice picture.
0: Van egy szép kép.
1: That Kundalini is going up to the Agya chakra.
0: A Kundalini fölemelkedik az Agya chakráig.
1: And again go down to the heart.
0: És aztán újra lesüllyed a szívbe.
1: And you know in the Guru Gita.
0: És a Guru Gita-ban.
1: About this cave in your heart.
0: Írnak a szívedben levő barlangról.
1: And inside is the hidden blue pearl.
0: És ott rejtőzik egy kék gyöngy.
1: You know this?
0: Ismeritek, tudjátok.
1: Next time we will listen.
0: Legközelebb meghallgatjuk.
1: Not here, but you will listen. And that pure this blue light pearl is slowly again go up. And now is going up to the Sahasrara chakra.
0: És ez a kék fényű gyöngy lassan felemelkedik, és most fölmegy a Sahasrarába.
1: When you have knowledge.
0: Ha van tudásod.
1: And you utilize that knowledge.
0: És hasznosítod.
1: That you become a wise.
0: Akkor leszel bölcs.
1: When you are wise with the love, that is the bhakti.
0: Ha bölcs vagy, szeretettel, ez a bhakti.
1: And because of that we said that is the bhakti is the highest path.
0: És ezért mondjuk, hogy a bhakti a legmagasabb rendű út.
1: Because it is not just emotion.
0: Mert nem csak érzelem.
1: But you go to the Agya chakra, you have knowledge, you become a wise one, and you have that love, you know that that light is in every and everybody, in everything, and you see that your light is in everybody, and everybody is in you.
0: And
1: you have this love and compassion.
0: Elmész az Agya csakrába, ott a tudás, és a tudással együtt van a fény, és látod ezt a fényt mindenkiben, és mindenki fényét látod saját magadban, és így megvan a szeretet és az együttérzés.
1: And that become a real bhakti.
0: És ez válik igazi bhaktivá.
1: And when you chant the kirtans, you try to feel bhakti, but not this emotion.
0: Amikor kirtán zengetsz, akkor megpróbálod érezni a baktit, de nem ezt az érzelmet.
1: Sometimes when I observe people during in some other groups singing the kirtans, I am not sure, maybe I am in some pub.
0: Néha, amikor más csoportokban megfigyelem, hogy az emberek kirtánt énekelnek, akkor elgondolkodom, hogy lehet, hogy a kocsmában vagyok.
1: And there are so much red here.
0: Kipirosodik az arcuk.
1: And energy is something below Manipur, what means Svadhisthana or little down.
0: És az energia Manipur alatt
1: van. You
0: know
1: what I think.
0: A Svadhisthánban vagy még lejjebb, tudjátok mire gondolok.
1: That way is not good.
0: Így nem
1: you
0: jó.
1: Go up.
0: Fölfelé megyünk.
1: And perfect one for that is our dear Madhuramji.
0: És ehhez tökéletes, ami kedves Madhuramjink.
1: Stage fear, yes. Say Deep Nam Bhagavan Ki Jai.
2: I just remembered a short story about the kirtans.
0: Az ilyom eszembe jutott egy rövid történet a kirtánokról.
2: It was during the time when we were in Himalayas with Vishwa Guruji.
0: Amikor a Himalájában voltunk Vishwa Guruji-vel.
2: And think first few days we were not allowed to go in the cave of Sri Alakpuriji, only to from outside to greet and then move away.
0: Az első néhány napban nem mehettünk be Sri Alakpuriji barlangjába, hanem csak kívülről üdvözölhettük, és aztán arrébb kellett mennünk.
2: And then one day we were sitting outside the cave.
0: Egy nap a barlang előtt ültünk.
2: And Swamiji said to me, "You go in and meditate. You will get good inspiration."
0: És Swamiji azt mondta nekem, hogy menj be és meditálj, akkor jó inspirációt fogsz kapni.
2: And I felt very, very special in that moment.
0: És akkor nagyon különlegesnek éreztem magam.
2: That nobody can go, but I can go.
0: És senki nem mehet be, csak én.
2: And it was quite warm, so I had just a t-shirt, I think, and I went into the cave.
0: Viszonylag meleg volt, úgyhogy csak egy póló volt rajtam, és így mentem be a barlangba.
2: And 5 minutes passed. I sat in meditation, feeling special.
0: Eltelt 5 perc, ott ültem a meditációban, és különlegesnek éreztem magam.
2: 10 minutes, 15 minutes.
0: 10 perc, 15 perc.
2: And then after 20 minutes, I was so cold because it was cold inside the cave.
0: És 20 perc múlva annyira fáztam, mert hideg volt a barlangban.
2: That my specialness froze very much.
0: Ja, a különlegesség érzése belém fagyott.
2: And I started to pray how to get out of that cave.
0: És elkezdtem azon imádkozni, hogy hogy juthatnék ki innen.
2: And after about 45 minutes, when I thought I'm leaving this place.
0: És nagyjából 45 perc múlva arra gondoltam, hogy kimegyek, itt hagyom ezt a helyet.
2: Someone came in and with something, some rearrange, and basically delivered the message that I'm allowed to go out.
0: Valaki bejött átrendezni valamit, és elhozta az üzenetet, hogy most már kimehetek.
2: But anyhow, so some kirtans after that did arrive.
0: Ezután érkeztek bizonyos kirtanok.
2: As a cool blessing of Sri Alakpuriji.
0: Mint Sri Alakpuriji hűvös áldása.
2: And this one is one of them. You may know this sentence that Holy Guruji apparently very much liked to say.
0: És az egyik, tudjátok, van egy mondat, amit Holy Guruji gyakran mondott.
2: Guru Kripa hi kevalam, Shishya ke ananda mangalam. And when Vishwa Guruji was in New Zealand, he told us, print out this sentence.
0: Amikor Vishwa Guruji Új Zélandon volt, azt mondta, nyomtassuk ki ezt a mondatot.
2: With big letters and stick it on the place where you go the most. And read it every day.
0: Nagy betűkkel, és ragaszd ki oda, ahova a leggyakrabban jelsz, és minden nap olvasd el.
2: And you know what it means, Guru Kripa hi kevalam. Is as far as I know, is that all you need is the Guru Kripa.
0: Tudjátok, mit jelent, amennyire tudom, amire szükséged van, az a Guru Kripa.
2: And that is what makes the disciple in bliss and joy.
0: És ez a tanítványt üdvelteli és örömet ad neki.
2: So one day I just sat down and thought it would be make an experiment to put this into some melody.
0: Egy nap leültem, és elkezdtem kísérletezni, hogy dallamot adjak neki.
2: And then something more with it, so you can hear and see what you think.
0: Úgyhogy most meghallgathatjátok, meglátjátok, hogy mi lett belőle.
2: Sri Dipnaram Bhagwan ki jai, Sri Alakpuriji Mahadeva ki jai, Vishwaguru Mamandaleshwar Paramans, Sri Swamishwaranandji Gurudeva ki jai.

0: pranayam leads a practitioner towards the ocean of the peace.
1: A pranayam a gyakorlót a béke óceánjához vezeti.
0: Like on the bottom of the ocean is very calm.
1: Mint ahogy az óceán fenekén, mélyén nagyon nagy
0: nyugalom van. Waves are only on the surface.
1: Hullámok csak a felszínen vannak.
0: Similarly, the vrittis of the yogi.
1: Ugyanígy a jogi vrittiei.
0: During the pranayam.
1: Pranayama során.
0: It realizes the very deep peace.
1: Nagyon mély békét tapasztal meg.
0: After that, then comes dharana, the concentration.
1: Ezután következik a dharana, a koncentráció.
0: So pranayam leads us to the peace of the mind.
1: Tehát a pranayam az elme békéjéhez vezet minket.
0: And that means brings to the dharana the concentration.
1: Azaz elvisz minket a dharanáig, a koncentrációig.
0: Concentration means here that you are aware, completely aware of the one thing about which you are thinking or what you would like to achieve, mastery, do, etc.
1: A koncentráció itt azt jelenti, hogy tökéletesen tudatában vagy annak az egy dolognak, amivel foglalkozni akarsz, amire gondolni akarsz, amit el akarsz érni, vagy amit csinálni akarsz.
0: After the pranayam, the concentration begins or becomes like a very peaceful flame of the dipak or the candle flame.
1: Pranayama után a koncentráció olyan békéssé válik, mint egy mécses, vagy egy dipak lángja, vagy egy gyertyaláng.
0: When the flame is not moving.
1: Amikor a láng nem is mozog.
0: The flame is very peaceful and straight.
1: A láng nagyon békés, nyugodt, egyenes.
0: Like that is the concentration of the practitioner of the pranayama. If he or she is doing proper step by step, like according to the our the system yoga in daily life.
1: A pranayama gyakorlójának a koncentrációja is ilyen békés, amennyiben szisztematikusan és lépésről lépésre gyakorolja a pranayamot, ahogy a mi jóga mindennapi életben rendszerünkben le van írva.
0: That time when the proper concentration is there,
1: akkor, amikor már megvan a megfelelő koncentráció,
0: then comes the dhyana.
1: Következik a dhyana.
0: Dhyana have many meanings.
1: A dhyánának sok jelentése van.
0: But now dhyana means that you found the object what you would like to know.
1: De a dhyana most azt jelenti, hogy megtaláltad azt a tárgyat, amit szeretnél megismerni.
0: Where you observe it full of the attention.
1: És teljes figyelemmel azt figyeled.
0: Full of the knowledge.
1: Teljes tudásoddal.
0: Yes, what is that?
1: Igen, mi az?
0: That